0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gól-totó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Borítósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Borítósó.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a Pop Tarisznya

0: szóval. Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: ¿Qué pasa?
1: ¡Vamos a la fiesta! ¡Ey, gringo!
0: ¿Qué pasa?

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

You know what it means.

0: Olyant érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: vigye magával a poptarisznyát.
1: Mi nem okozunk csalódást.
0: Tőlünk csak ismert és kedvelt dalokat kaphat.
1: A poptarisznya.hu-val
0: még a nyár is kellemesebb.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okoz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.
2: Welcome, my friends, in a fabulous welcome, my camaras, guests!

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gól-totó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

Nici senzațiu. Nici star. Nici celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodor.

Jó estét kívánok! Fodor János vagyok. Háttérben a Hotel California, egy olyan régi felvétel, amelyet utoljára hallhatnak itt ebben az adásban, legalábbis ezt az egy konkrét számot, mert sikerült egy olyanba nyúlnom, ami hát már nem a legerősebben szól, hogy finoman fogalmazzak. De hát nem baj, egy régi dal, régi módon, kicsit alulvezérelten, kicsit recsegősen. Hát így indult ez, de ígérem, hogy ez a konkrét felvétel többé nem fog elhangozni. Azonban a Hotel California igen, mint mindig, hiszen nagyon-nagyon-nagyon régen mindig ebből a dallal, vagy ennek a dalnak egy feldolgozásával indítom ezt a műsort. Szóval szól a Fodrok, itt a Poptarisznya rádióban és a Rádió Bécsben néhány nappal később. Elmondom még, hogy 2026. 8. 26-át írunk, és igazán igyekeztem olyan dalokat válogatni a mai műsorba, amelyek hát reményeim szerint megmozdítják minden érző ember lelkét egy kicsit, és remélem, hogy tudnak majd azonosulni velem, illetve azokkal az előadókkal, akik majd itt énekelnek, muzsikálnak, zenélnek nekünk. De hát a Hotel California, amivel mindig kezdünk, azért az itt van, belünk van, visszük magunkkal tovább.

Kezdjük hát, az a javaslatom. Halkuljon el ez a dal, az Iglisz együttes legendás muzsikája, és majd indítsunk újakat, azaz, dehogy újakat, régieket, nagyon-nagyon a régieket, de nagyon szépeket. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kezdjünk egy hölgyel, egy fantasztikus nővel. Amen.

Crazy. Norah Jones felvétele szól, és a hangulata ennek a dalnak talán illik a mai naphoz, ami még ugye egy nyári nap, de már nagyon-nagyon itt kopogtat az ősz, még akkor is, hogyha meleg is lesz, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy eső is lesz.

Vannak hiányok. Az ember életében vannak olyan emberek, események, olyan hangulatok, amelyek nagyon-nagyon hiányoznak. Leonard Cohen és ez a világ, amit ő képviselt, nagyon hiányzik.

0: Ha valamit magyarázni kell, akkor már régen rossz, és én most magyarázatra kényszerülök. Ugye ülök a saját kis fantasztikus stúdióba, a fejemben egy fülhallgató, a világ kizárva. Néhány perccel ezelőtt ért véget egy másik rádióban, a Rádió Bézsen egy műsor, amiben én felolvastam Hodze György, hát megrendítően szép írását, az édesapjától búcsúzott, és egy csodálatos élettörténet. Szóval vissza a jelenbe, én itt ülök, hallgatom Cohent, mindig áhítattal, mert nekem maga a csoda. A fejemben a fülhallgató, világ kizárva, és közben csörög a telefon, amit én a fülhallgató miatt nem hallok, és hát elkövettem azt a hibát, hogy ide magam mellé hoztam a telefont, nem kellett volna. Ennek a csörgését hallották, bocsánatot kérek érte. Na, menjünk tovább. Ugye eddig három számot hallgattunk meg, a Hotel Kaliforniát az Iglis együttestől énekelt nekünk Norah Jones, a Crazy című felvételt, és Cohen csodálatos muzsikája az imént ért véget. És én úgy éreztem magam, meg úgy érzem magam, amikor egy ilyen műsort szerkeztek, mint egy textilművész, aki sző, és a végén ugye húzza be a fonalakat egymás után, és egymásra ereszti, és aztán jön a következő fonal, más színű megint, és a végén ebből lesz valami csodálatos forma, színvilág, összeáll az egész egy olyan hangulattá, amit hát én legalábbis szeretnék elérni, mint olyan egy textilművész a művével szeretném valamit kifejezni. És amikor ezt a három számot én egymás mellé élesztettem, akkor én ezt egészbe próbálom hallani, megtoldva azzal, hogy mi lenne, hogyha jönne Marianne Faithfull, azzal a dalával, amivel még a 60-as években befutott, de egy későbbi felvételével már a 2000-es évek után. Aztán jöhetne Neil Diamond, aztán jöhetne, nem tudom én, Bess Hart, vagy Teddy Swims, vagy Otis Redding, szóval, hogy hogyan lehet ezeket szépen egészé összefűzni, és valamilyen harmóniát sugározni, ami ebbe az estébe illik. Hát ez a kísérlet, majd az adás után önök eldöntik, hogy sikerült, vagy nem, minden esetre azt megígérem, hogy több ilyen csörgést nem fognak hallani, megikapcsoltam ezt a fránya távolba beszélőt. Jöjjön tehát egy régi dal 2005-ből, Marianne Faithfull.
1: Ah, it's that magic moment, the little song that started the whole damn thing. A song written for me by Mick Jagger and Keith Richards in 1964. Beautiful song called, oh, and they covered it later, by the way. Yes. It's a song called As Tears Go By.

friend of mine. And when my life is over. Egy dal csak neked. Lehet, hogy nem ismerik fel az előadót. Neil Diamond.

Most jött a hír, hogy 80 éves korában meghalt Dolly Parton, többszörös Grammy-díjas amerikai country és pop énekesnő. Hát meg annyi felvétele van, én most itt villámgyorsan kutakodtam a gépembe, és egy felvétel természetesen lejátszom tőle, nem volt időm előtte ellenőrizni a dal, de remélem, hogy minden rendben lesz. Egy történetet elmesélek róla. Hát először is nagyon sokáig fellépett, még tavaly is, az utóbbi jó napokban mondott le több koncertjét, nem magyarázva, hogy miért. Amit el akarok mondani, hogy férjével 6 évtizeden keresztül voltak elválaszthatatlan társak. Nem olyan régen, 2025 tavaszán halt meg a férje. És akkor azt nyilatkozta a művésznő, hogy 60 éven keresztül voltam vele, úgyhogy újra kell tanulnom a dolgokat, amiket együtt csináltunk. Megnyugtat, ez még mindig idézett, hogy békében van, de ez nem akadályoz meg abban, hogy szeressem őt, és hiányozzon nekem. Egyébként nagyon érdekes volt ez a kapcsolat, mert a házasságukat mindvégig megtartották maguknak ritkán, vagy talán, szóval nagyon ritkán mutatkoztak nyilvánosan, de ami nagyon szép, hogy a férje, Dolly Parton férje mindig vett magának egy jegyet a koncertjére, mert nem akarta, ez volt az egyik ok, hogy valami csak azért kapja meg, mert ő a híres country énekes férje. Másfelől meg, hát egyel több jegy lett eladva. Szóval szép ez a történet, szomorú, hogyha valakitől búcsúzni vagyunk kénytelenek, de hát ilyen az élet. Vagy mondhatom, hogy ilyen az élet vége.

Rogers-t le fogok játszani önöknek. Ez egy ismert dal, sokszor hallható. Igen, ez lesz a következő dal.

0: példaként mondtam önöknek, hogy úgy készül egy ilyen fodrok esti műsor, mint amikor egy textilművész egy szőnyeget, vagy goblent, vagy valamit alkot, és a sok különböző szálból, amit ő előre megérez, tud és akar, abból összeáll egy egész. Még nem, egyszer csak egy fekete szál véletlenül bekeveredik a gépébe, amit ő nem tervezett. Oda kerül. Elrontja, vagy nem, ez a nagy kérdés, az elképzelt művet. Nekem két ilyen fekete szál is ma bezúgott ebbe az adásba. Az egyik egy telefonhívás, ugye, ami megzavart a Cohen dalát. A másik pedig, amivel ugye nem számoltam, az valóban fekete színt érdemel, hogy meghalt egy művész, akiről szót kell ejteni. Így is történt, de egyik sem volt tervezve ebben a műsorban. A kérdés, hogy a nagy egész ennek ellenére összeáll-e, ami egyébként nem is a nagy egész, nem kell túldimenzionálni a dolgokat. Hölgyeim és uraim, önök a Fodrok című műsort hallják, engem úgy hívnak, hogy Fodor János.
1: This song's called Tennessee Whiskey.

was always dry. Ennek a dalnak meg annyi feldolgozása van. Ezt Teddy Swimsét azért szerettem, mert a végletekig lejt

Bezhárt megköszönte, de hát innentől lenne, hogyha mi vagy, de legalábbis én köszönném meg ezt a dalt neki. Én azt gondolom, persze tudom, hogy ízlések és pofonok különbözőek, hogy ez az előadónő ennek a századnak az egyik legnagyobb, ja. Fantasztikus előadónak tartom. És akkor most jöjjön egy dal egy öreg telefonról.

0: Tarisznya és a Rádió Bécs közös műsora.
1: Seeing how my family has fractured.
0: Az a címe, hogy Fodrok.
1: Going up and moving on.
0: Tudják, mint a vizen, hogyha egy kavicsot dobnak bele.
1: I found my old phone today.
0: Vagy egy szoknyán. Ed Sheeran énekel nekünk.

egy hosszú-hosszú vers van a kezemben, Háj János, egy szerelmes vers története című, aminek a végét fogom elolvasni önöknek. Tulajdonképpen elég lenne a legeslegutolsó sort, de akkor nem értenék, hogy miért olyan fantasztikus, szerintem legalábbis a magyar nyelv is. Ez egy szakítás története tulajdonképpen, és én a vége felé kapcsolódok be, amikor azt mondom, hogy a lakásból, nem még egy sorral előbb, az édes arcba mondtam, hogy menj el, érted, menj el innen. És kitoltam a lakásból a körfolyosóra, ahol nem régen érkezett, és úgy érezte, hogy most élet egyik boldog óráját közelíti meg. És pár perccel azelőttig ez az érzés erősödött benne, és most így végképp érthetetlen számára, ami történt. Bezártam a bejárati ajtót kulcsra, és rögtön ott az előszoba kövön csuklottam térdre. Ez az a rendkívül nevetséges pozíció, amit már a legigénytelenebb filmek sem mernek ábrázolni. Mégis, mint az én példám mutatja, létezik. Ebben a nevetséges pozícióban kezdtem el zokogni, hisz összegörnyedve az előszobakövön mi más tehetne az ember? Zokogtam bele a padlólapokba. És még beszéltem is, hogy gyere vissza, aztán megjöttem, talán a lánya gangon van még, és félreérti, és elkezd zörögni, hogy itt van, engedjem be, és elhallgattam. De a könnyem tovább ömlött, és a nevetséges pozíció is maradt, mint a könyörületet vártam volna valakitől, holott egyedül voltam, teljesen egyedül. A testem, mint egy véletlen odakeveredett bogarat, amire a lakásban egyáltalán semmi szükség nem volt és nem lesz, agyonnyomta az Istent.

ha csukott szemmel hallgatták ezt a dalt, akkor templomban érezhették magukat. És miközben én csukott szemmel hallgattam, hát ki más, mint Leonard Cohen jutott eszembe.

Hát a világ egyik szép dala, azt nem mondom már, hogy leg, olyan nincs, vagy sok leg van, hogyha úgy tetszik. A Fodrok című műsort hallja közel másfél órája, egyik dal jön a másik után, és semmi különöset nem kínál ez a műsor, azon kívül, hogy hát, hogy legyen egy olyan estők, amikor kicsit befelé tudnak fordulni, amikor nyugi van, amikor nem kell megoldani semmit remélhetőleg, vagy ha éppen igen, akkor a háttérben szólhat ez a műsor. A most következő dal annak idején nagy kedvencem volt. Hát jó régen volt ez is. Emlékszem még a kazettára, amit a kocsi, azt hiszem Videoton rádió volt benne, kazettás már, amit a kocsi kazettás magnójába nyomtam be mindaddig, ameddig nem gyűrte be a szallagot. És nagyon-nagyon hangosan hallgattam mindig. De rég volt.

0: Fodorok. Fodorral. Minden kedden este 8-tól.
1: És pénteken is, este 8-tól a Bézsen.

másfél órája vagyunk együtt. Igen, ez egyfajta együttlét. Miközben nagy a távolság közöttünk, vagy mégsem. Hallgatják ezt a műsort nők és férfiak.

akik boldogok, olyanok, akik szomorúak. Olyanok, akik tartoznak valahová valakihez. És olyanok, akik vágynak egy kapcsolatra.

azok is, akik semmire sem bánynak már. Csak arra, hogy béke legyen, egy jó könyv és olvasólámpa.

Kátyó zene.

0: is keeping me alive.
1: Hm. Szó bent marad. Micsoda erős felvételek. Őrület.

0: menj.
1: Drága kedves hallgató. They say you got a pretty good chance, my brother. Nekem a hosszú napom volt, bevallom, elálmosodtam. Incarceration, understand, is a lucrative. 2026. 8-25-én este 21 óra 50 perckor el szeretnék köszönni önöktől. It's a 21st century slavery. A poptalisznyásoktól külön, a rádió bézsesektől, akik ezt a műsort majd néhány nap késéssel hallják pénteken, azoktól is természetesen. Ha tetszett a műsor, értékeljék. Ha nem tetszett, akkor azt fejezzék ki. You see a lot of guys so frustrated. Feeling blue, Eric Burden. Somebody's ass. It's not just a racial thing these days. Oh yeah, it's privilege. Legyen egy izgalmas éjszakájuk, és majd egy nyugodt ébredésük. Minden jót, abban bízom, hogy jövő héten fogunk tudni találkozni. Viszont hallásra.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a Podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a Podtarisznya.hu.

0: Szereti a Podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a Podtarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.puttariszka.hu.
0: Éjjel-nappal.